0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 19-e szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A mucsonyi görögkatolikus templom harangját hallották. A településen vegyes összetételű lakosság, magyar és ruszin nemzetiségű él. Ennek megfelelően az istentiszteletek is kétnyelvűek. Mucson községet 1219-ben említik először. Önálló parókiája azonban csak 1747 óta működik. A fazsindejes, kőből épült, írásban először 1817-ben említett templom, 1878-ban a falu jelentős részét elpusztító tűzvész áldozata lett. A tűzvész után a szemközti dombon emlékkápolna épült. A mai templomot 1910-ben szentelték a parókia épülettel és az egyemeletes iskolával együtt. A templomot 1925-26-ban kibővítették egy kereszthajóval. Az ikonosztázion 1928-ban készült. Védője Szent Péter és Pál apostolok. A templom szenteket ábrázoló mozaik ablakokkal díszített. A 25 méter magas templomtoronyban 5 harang lakik. A legrégibb harang 250 kg-os és Szűz Mária tiszteletére 1878-ban öntetett Vasler Ferenc műhelyében. A második és harmadik harang 1936-ban készült. 1950-ben öntötték a negyedik 504 kg-os Szent Péter és Pál harangot Szlezák Rafael műhelyében. Az ötödik 986 kg-os nagy harang 1995-ben Gombos Lajos öntödéjében készült Szent Miklós tiszteletére.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

A Detti Picasso örmény rock zenekar. Két alapító tagja, Gaja és Karen Harutunyán. Ha Dzsiván Gáspárján az örmények melankolikus természetét tükrözi, a System of Dawn pedig az ellenkezőjét, akkor a Detti Picasso eme két érzésvilág ötvözetét nyújtja.

0: Az örmény népzenei gyökerekből építkező szerzemények mellett régi klasszikus számokat is előadnak. Gaját és Karent a hárfás Anasztázia és a dobos Porteleki Áron kísérik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: našla, odprevadila, kim bom na tu vojnu dvošel, ona sa vidala. On je list pisal, žeči je zdrava, kamarati mu pisali, že sa už vidala. Ketem list čital, domov sa pital, prišel mi najpodobroček, vokaju zavolal. Pišćolek v ruki, ostrim nabiti, strelil mi naj do srdječka, tu maš falošnica. Ked ju zastrelil, dal ju pohovat, do novijeho cintorina, dav jej hrob vykopat. A na tom hrobe bijela laluja, že tu leži zastrelena milá prefrajera. A na tom hrobe bijela laluja, že tu leži zastrelena milá prefrajera.
1: Tento oblastný dom už je obnovený, už neviem, viac ako 10 rokov.
2: Hovorí Anna Maťová Lamiová.
1: A žiaľ tie ženy, ktoré pozbierali materiál, už nie sú medzi nami. Ale vždy prinesú z domova, alebo tanier, alebo nejaké výšivky, čo majú. Takže vždy bude viac.
3: Obyvatelia Šarpova sú veľmi hrdí aj na svoj roztomilý stredoveký gotický kostol.
4: Kis falunknak ez egy nagyon nagy büszkesége, Magyarország leghíresebb templomai közé tartozik. Hát nekünk meg Nógrecsápiaknak, nekünk a legszebb, mivel hogy Nógrecsápnak csak ez az egy kis temploma van.
2: Kostolnyicska Rozália Garamszegiová.
4: A 14. században, az 1300-as évek végére datálják a templom építését. A templom kisboldogasszony tiszteletére Szűz Mária születésnapjára lett felszentelve, akkor tartjuk a templom búcsúját. Gótikus stílusban épült, jelenlegi állapotában 1967-től tekinthető meg. 67-ben kerültek elő a templommal egyidős eredeti falfreskók, hát legtöbbi a szentélybe található. A szentélybe van egy oltár, ami cof stílus.

0: előkutat. A mostani főoltár kép az egy keresztre feszített Krisztust ábrázol. Ez a tűzzománc kép, ezt Móroc László készítette, ez is az 1967-es feltáráson került ide megépítésre. A régi idősek még emlékeznek arra, hogy eredetileg Mária kép volt a főoltáron. Akkor még két érdekesség, hogy ebbe a templomba két tabernákulum van, két szentségtartó fülke, ahol az oltári szentséget őrizik. Egy van ugye a coffoltárnál, ugye az oltárkép alatt, és akkor egy van a sekrestye melletti bejáratnál, ő egy picike kis gótikus fülke, ő eredeti 14. századi szentségtartó fülke. A régiek elmondása szerint itt hosszú évtizeden keresztül szlovák szentmiséket tartottak. Összevágják, hogy a templomot eredetileg kősisak fette, ez a barokk hagymasisak, ez is a 18. századba került elő, a 18. századba lett az erőtfal is felújítva. Az erőtfalnak eredetileg egy bejárata volt, a felső sápi bejárat, és a 18. századi felújításnál az alsó sápiak külön szerették volna, hogy nekik is legyen egy kapujuk. Úgyhogy akkor a 18. századi felújításnál akkor meg lett építve az alsó sápiak kapuja is, és a Sors Fintora 1927-ben egyesült a két település, ebből lett a Nógrád sáp, és most már mindenki mindenkinek a kapuján közlekedik.
1: Jadako štirige sa gročia, si slúžila, doslova si slúžila
2: otci
1: a vychovala si rád úspešných detí. Koľko detí vyšlo spod tvojich rúk? Spočítala si niekedy?
2: Nie, neviem, že koľko tried, ale bola som triedna učiteľka vždy a krúžok som mala vždy.
3: A to už opäť počujete Annu Maťovú Lamiovú.
2: Teraz tie deti, čo som začala v 74. sú starí rodičia. A medzi tým sme mali rodiny, mali sme deti, mám vnúčatá, stavali sme dom, máme veľkú záhradu, máme aj veľký les, kde môžeme pracovať ešte ako dôchodcovia s manželom. A manžel mi veľmi veľa pomáha v mojej práci.
4: Anna Maťová Lamiová za svoje dlhoročné zásluhy dostala v tomto roku vyznamenanie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť.
2: Bola som prekvapená, že som bola v novinách, takže bolo to pre mňa, lebo už moje aktívne roky sú už prešli. Ešte mám 4 roky, už viac neviem, že budem mať 80, keď tento cyk sa končí. Ja som svojím životom spokojná. Všetko som urobila, čo som predstavila. Urobila som, čo som mohla. Aj v dedine, aj v práci, aj v manželstve, aj ako stará mama. Myslím, že som vykonala svoju prácu.
1: Ale ešte za to ti prajeme veľa síl.
2: Áno, hovoria, že ľudský život trvá do 120, takže ešte mám pred sebou roky.
4: A hoci Anna Maťová Lamiová je spokojná so svojím životom, veľa rozmýšľa o osude šápovskej školy a o budúcnosti slovenského jazyka v osade.
2: Bolo vtedy, keď som tu bola a ešte som učila veľa detí v škole. Mali sme aj strednú školu. Mali sme 12 tried. A teraz z tých 120 detí zostalo len 24, ako sme o tom už rozprávali. Ale ešte sú deti, ešte aj v škôlke sú deti. A tu sú tieto deti, lebo chodia do Níži a učia sa po slovensky. 30 detí dotiato a teraz ďalšie 6 detí zapísali do nížanskej školy, aby sa učili po slovensky.
3: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli do novohradského Šápova. Rozhovory pripravila Karola Klausová.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 18-a, péntek van.
2: Národnostná emisija Mađarskog rádija na hrvatskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunkban Tóth Olivér költő saját verseiről, míg Balázs József lelkész hivatásához hűen a Zsoltárok könyvéről mesél, és végül a Salgótarjánban élő Botos Zoltán festőművész a néhai Szepesi József roma költőre emlékezik.

0: Néhány évvel ezelőtt jártunk itt nálad utoljára. Mi minden történt veled azóta?
1: Számunkra a legfontosabb és legörömteli pillanat volt az negyedik gyermekünk születése, Zsófia.
2: Mondja Tóth Olivér költő.
1: Tanulmányaimat illetően befejeztem a Debrecen Egyetem egészségügyi szociális munkáskarát mesterszakon. Nem voltam hajlandó beérni 8 általánossal. Így eljutottam 2 diplomáig, és még tervezem tovább is. És az a példa, amit fel akarok mutatni a gyerekeimnek, hogy nem muszáj megrettenni attól, hogy valaki barna bőrű. Nyilván keserű a szájízom, mert ha nekem ennyire nehéz volt, adott esetben egy egyetemi államvizsgán is próbálnak megalázni, akkor ők mivel fognak szembesülni még? A munkahelyet illetően, amiért nagyon sokat harcoltam, közelmúltban, hogy legyen egy fix és stabil állásom, sikerült. Így a gyermekvédelmi központnál dolgozom, mint lakásotthonvezető, állami gondozó gyermekekkel, ami így a költészetet illeti. Számos vers született, egyre fajsúlyosabbak, egyre letisztultabbak, nem vagyok könnyen emészthető, eddig se voltam. Új kötet nem jött létre sajnos, mert hogy a támogatások azok nem tették lehetővé. Nem volt könnyű életünk, most sincs, de az, ami motivál, a gyerekeim, a feleségem. Hétvégente készültem posztolni egy közös képet, így a terített asztalon, és áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek. Harag nélkül, gyűlölet nélkül áldást mondani mindenkire. Engemet mindig úgy szerettek, nyitott tegyérrel kínáltak az egeknek. Tárt karok kereszteződésében kerestem ölet, oly kegyelmet, mely előbb és utóbb is megölet. Nevemről nincs anya, apa, testvér, ki számot ad,

0: azok, akik testet, lelket, szellemet sem szerettek. Kezem erezetlen homoktenger, szívem sátrat vert egyetem, bőrömön vésetlen tóra, pórustalan ragyogás a tejútrendszer. Földet csókol csillagőrzi házam, sár emel napnak magasába, ha egyszer is, először is utoljára beoltanak a más világtanába. Engemet gombolt gallérú sírba szerelembe temessenek. Mindazok, akik majd egyszer keresnek, szeretnek, veszítenek. Befelé zárt személyaikra menedékvárost építő oltár leszek. Harangról szakadt nyár, a halál, s leggyönyörűbb kín az élet. Minden átok, bűn vagy sóhaj, könyörgés, megdicsőített ének, szenthegyek porladnak kalásszá fogaim között, mint a népek, akik anyátlan, atyátlan, testvértelen, teljes, gyökértelen, szépek, kevéi aranyai az újra és újra fenséges feltámadt reménynek. Engemet, ha egyszer úgy kerestek, hogy el nem veszítettetek, majd ha egyszer úgy szerettek, mint akik soha el nem tévedtetek, sosem szerető ösvényes üdvösségem száraz pászkái megtöretnek, kezetekben kővel ima helyett a bűnbánat sirató falai megépüljenek. Én kívülálló vagyok, nagyon sok szempontból.
1: Mondja Tóth Olivér költő.
0: A cigány értelmiségi réteg egyik nagyon nagy hátulütője a partalanság. Nem vagy megértve se itt, se ott, se amott. Ha ilyen csorba vagy, vagy csonka vagy, vagy valami pluszod van, az megint csak ilyen szemetszúró dolog. És ez igazság. Egyetlen egy dolgom van, hogy amit kapok, azt vigyem papírra, vagy elektronikusan a monitorra, aztán adjam tovább. Én hiszem, hogy az meg fogja hozni azt, amit kell. Vannak témák, amik hetekig, akár hónapokig foglalkoztatnak, addig még nem találom meg azt a teljességet, amit úgy érzem, hogy a szentség része és a teljessége, hogy el tudjam venni, és úgy tudjam továbbadni, mert legfontosabb, hogy úgy tudjam továbbadni az olvasó felé, hogy azt tiszteletben tartsam. A költészet az levegő, az víz, az minden, tehát nem tudok úgy létezni, hogy nincs része, vagy nem részem, vagy én nem vagyok a része a költészetnek. Egyszerűen a 12 éves korom óta bejárok, tehát hogy nem tudom nem meglátni azt a dolgot, hogy nem tudom nem megérezni azt, ami nem szólít, vagy nem érint meg, akár egy képen keresztül, vagy bármilyen alkotáson, vagy élethelyzeten keresztül, ami elgondolkodhat, és azt gondolom, hogy meg kell, hogy ragadjam. Az, hogy mennyire tud egy alkotó igaz lenni és szép lenni a saját maga művészetében, az az alázat kérdése. Amikor egy művész eljut arra a szintre, hogy odáll a küszöbhöz is, és megérti végre, hogy mi a művészet, hogy egy kitágult univerzum részese lehet, és ott lehet a föld porától kezdve a csillagos égig, a csillag és minden meteor, ami ő lehet, hogy nincs határ, és ha engedelmes arra, hogy beengedje ténylegesen a művészetet, akkor ő lehet maga a minden.

Szoktattam szívemet a csendhez, óvatlan, kötött kutya a fegyelemhez. Szoktattam lelkemet a testhez, nem tűr meg egyet se, ezret feszít a kereszthez. Szoktattam léptemet a hűséghez, visszatérő állam a maga reményéhez. Szoktattam testemet a szegénységhez, étlen és szótlan is ragaszkodik a bőséghez. Szoktattam szememet a világváltáshoz, csőcselékként aljasult a napvilághoz. Szoktattam számat a szófogadáshoz, csókjaiban simult az áruláshoz. Szoktattam tenyeremet az imához, nyitott fészek fejemről simult a zuhanáshoz. Szoktattam tudatomat a mindenség urához. Szigorú, balga férfi, nem szokhat szoknyához. Szoktattam szívemet házasságban élni, a tehetetlenség kigúnyolt munkával felcserélni. Szoktattam ölemet gyermek

Kem súlya alatt henyélni, csavargó fájdalom tanítja őket magasra emelni. Szoktattam szerelmemet a napi betevővel beírni, helyettem feleségem könnyeit ölére méri. Szoktattam a szavakat halálcsendben élni, nem tudnak torkomon félve megférni.

0: 23. Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet. Csöndes vizekhez vezet engem, felderítette lelkem, s az igazság ösvényén vezet az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és pászorbotod megvigasztaltak engem. Asztalt terítettél számomra, azok előtt, akik szorongatnak engem. Olajjal kented meg fejemet, s kelyhem csordultig töltötted, mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig. A világ történelemnek sok eseményei vannak, de többek között a világirodalom legnagyobb alakja Dávid király, és ő a világirodalom kiemelkedő személyisége.
1: Mondja Balázs József, az Egri fő egyházmegye cigánypasztorációs lelkésze.
0: Ő írta meg a 150 Zsoltárt a Bibliában, amely az egész világot áthatja, ezért történelmi remekműnek is mondható. Dávid maga megpróbálja az ön életrajzát belefogalmazni, akár egy-egy verses formában, egy-egy irodalmi, költői jelzőkkel a Zsoltárokba. Dávid maga egyszerű pásztorként volt kiválasztva az Isten szemében, hogy ő legyen Izrael királya. Nem volt különleges jegye és különleges jele, hogy ő most király lehessen. Isten rátette a választást. Saul, aki akkor király, ő nem akart elfogadni, hogy ő Dávid elfogadott az Isten szemébe. Éppen ezért üldözi is, és a történelem folyamán lehet a Bibliában olvasni, hogy Saul üldözi Dávid fölkentségét és választását. Éppen ezért a hűséget is meg tudja nekünk tanítani, maga Dávid, hogy volt rá alkalma, hogy megölje Sault, volt rá alkalom arra, hogy támadhassa Sault, és mégsem élt azzal a lehetőséggel, hogy elpusztítsa. Az ő királysága rögtön egy hatalmas nagy birodalommal kezdődik, azzal kezdődik, hogy fel kell építeni először is a nemzetek között a fővárost, meg kell találni a templomnak a helyét, és ezen Dávid is ugye ügyködik, próbálkozik, és mégsem ő fogja ezt megtenni, hanem az ő kedves fia Salamon, akinek szintén történelmi jelentősége van. Százas Zsoltár. Újongjatok Istennek minden földek, örvendezve szolgáljatok az Úrnak, járuljatok színe elé lelkesedéssel. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és övé vagyunk, az ő népe, és az ő legelőjének nyája. Lépjetek be kapuin hálaadással, udvaraiban magasztalással, áldjátok őt, dicsérjétek nevét, mert az Úr jó, örökké tart kegyelme, nemzedékről nemzedékre hűsége. Dávid királynak a személyiségéhez, jellemihez tartozik az igazi emberi vonás. Ugye amikor táncol az Úr színe előtt, amikor felszabadultan az Úr lelke által eltöltve kifejezi gesztusai tánccal az Istennek azt a hálát, azt a köszönetet, amit kapott Dávid, ez egy emberi jelleme, nem egy királyi jelzője, amit elvárnánk egy királytól, egy meghitt, egy kicsit visszafogott jellem legyen, hanem ő mer ilyen emberi gesztusokkal élni. Sőt, ugye Dávid királyról tudjuk nagyon jól, hogy bűnnel is van terhelve lelke, a női nem megkívánása, illetve hát az a cselekedete, hogy harcba küldi első helyre a megkívánt hölgynek a kedves férjét, és hát ez egy gyilkosságot követett el. Hát maga a gyilkosság is, ez a házasságtörési jellem is mutatja az emberi mi voltát Dávidnak, és ezek megjelennek a Zsoltárokban, az 51-es Zsoltárban, hogy bűnbánatot tart Dávid. Benne vannak azok a mély érzelmi dolgok, amelyekre minden ilyen hasonló gondolkodású ember átél, hogy szükségem van megoldásra. Szükségem van arra, hogy valaki nekem ilyenkor segítsen, és hát ki segített, hanem maga az Isten, aki nekem bűnbocsánatot tud adni. Százhuszonnyolcas Zsoltár. Mind boldog az, aki féli az Urat, s az ő útjain jár. Élvezed akkor kezed munkáját, boldog vagy, és jó dolgod lesz. Feleséged olyan lesz, mint a bőven termő szőlőtő házad oldalán, fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül. Ímé! Ilyen áldás éri azt az embert, aki féli az Urat. Áldjon meg téged Sionról az Úr, hogy lásd Jeruzsálem boldogságát, életed minden napján, s lásd fiaidnak fiait, békesség legyen Izraelen. Ugye a mi vallásunk, a katolikus vallás egy visszafogott, konzervatív, teljes magunkra figyelő lelki érzéseket megélő vallás.
1: Mondja Balázs József, az Egri Fő Egyházmegye cigánypasztorációs lelkésze.
0: És kevésbé engedi meg azt a fajta hatalmas, pátoszos, gesztusokkal gazdag, vagy éppen hangokban megjelenő dicséretet, amelyet az ige is ír, amelyet Dávid király is kifejezett többször is ugye az ige alapján. Ezt a fajta mély dicséretet, amikor az ember Isten és az ő teremtményi mi voltát beismeri az ember, és ez így felszabadult örömet tudna megélni, ezt nagyon nehezen tudnánk megélni a katolikus vallásban, vagy éppen a katolikus perkeken belül. Azonban azért nagyon kell törekedni arra, és kell is a hívőknek, hívő közösségnek, a megtérő embereknek arra törekedni, hogy szívvel, lélekkel dicsérjék az Isten, felszabadult örömmel, mint ahogy Dávid tette, és Dávid is megtanít bennünket a zsoltárokon keresztül, meg az ő életén keresztül, hogy merjünk újongó szívvel oda menni a mi Istenünkhöz, aki bizony ezt várja tőlünk, ezt megáldja a mi életünkben, mint hogy Dávidot is megáldotta a lámlám, milyen nagy király, és őt, a királyt megáldotta, hát még az egyszerű teremtményeit, akinek a világban ugye természetesen van ugye Istentől való tapasztalása. Ez lenne jó az új gondolkodásunkban, meg az egyházunkban, a közösségünkben. Százötvenes Zsoltár. Alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek őt az ég erős boltozatában. Dicsérjétek őt hatalmas tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának teljességéért. Dicsérjétek őt harsonaszóval, dicsérjétek őt hárfaszóval és lanttal. Dicsérjétek őt dobbal és körtánccal, dicsérjétek őt citerával és fuvolával. Dicsérjétek őt zengő cintárnyírral, dicsérjétek őt csengő muzsikával, minden lélek dicsérje az Urat. Alleluja!

0: cigány domb első feljárója egyébként volt három a hegyre, az itt kezdődött.
1: Ott ment föl,
0: igen.
2: Mondja Botos Zoltán festőművész.
0: 192 család lakott ezen a kis területen.
1: Hát ez szorosan egymás mellett pici házakban.
0: Szorosan, hát egymáshoz építve, igen.
1: Mint a mesekönyvekben.
0: Pontosan, igen.
1: Az itt nőtt fel Balázs János is, az öreg, a költő, polihisztor.
0: Igen, körülbelül ezen a részen volt, ahol itt mutatok, és itt volt a körülbelül az ő háza. A miénk az körülbelül itt volt.
1: Balázs János ugye festő volt, író, polihisztor ember.
0: Ő az volt, igen.
1: Mellettetek nőtt fel a Szepesi József a költő, aztán igen. Te is festőművész lettél. Akkor jó helyszín volt ez a művészeteknek.
0: Ez egy Isten áldott hely volt.
1: És az öreg ugye itt festegetett a kis házikójába.
0: Igen, itt festegetett, az egész életművét itt festette. Sőt, a verseit is, ami több mint 5000 oldal van most a Városi Múzeumban, a Dornyai Béla Múzeumban. Itt, ezen a helyen lakott a Balogh Balázs András Olajolán.
1: Mind művész emberek. Ugye Balázs Jánosról azért mindig a festészet kapcsán beszélünk, de nagyon jól írt.
0: Versei legalább olyan értékesek, mint a festményei. Amikor írta az új verseit, mert én mindig délután tudtam fölmenni hozzá beszélgetni, aztán már estébe is hajlott a beszélgetés, és akkor felolvasta a Petroleum lámpa fényénél az új verseit. Nagy élmény volt. Akkor még föl se fogtuk, hogy ezek a versek milyen jók. Most így utólag néha előveszem a köteteit, hát fantasztikus költő volt. És amikor olvasom, akkor felidőződik az arca is. Balázs János, nincsenek verseim. Nincsenek verseim, csak álmaim. Nem is két lábon járok, csak a képzelet szárnyain lebegek kábán valahol, a sejthető talajon, amelyen árbány és vétek gomolygása borong. Ebből sarjadoztam, mint ahogy a tél lett és van vadfutásában az idő mércéjének, amelyet tönget és ront veszendő háborgás, a hegy, a domb, a belső tűz, melynek erejét kötöm, feszítem, ahogy a csábító öröm tévelyekbe bolyong, evándorlásban benne a lelkem, a szívem.
1: Zoli bátyám, az, hogy te festőművész lettél, ezek az emberek, akik itt laktak veled fönt a cigánydombon, ezek mind befolyással voltak a te életedre.
0: A régi öregektől meséket hallgattunk, hogy Balázs János az egy meghatározó személy volt az én életemben. Tőle sokat tanultam, amikor gimnazista koromban jártam hozzá beszélgetni, és egészen a haláláig jó viszonyban voltam vele. Balogh Balázs András Olajolán, Schneidberger Ferenc gitárművész nagymamája lakott velünk szembe, és akkor mellettünk még a Szepesi József költő, Oláh Károly cimbalomművész. Ez a valóságban körülbelül egy 25x25 méteres hely volt.
1: Zoli bátyám, ahová most megyünk, Szepesi József költő, az itt lakott valahol ebben a házak egyikében.
0: Igen, az utolsó lakása, mielőtt Pestre költözött.
2: Mondja Botos Zoltán festőművész.
1: Ugye egy osztályban is jártatok.
0: Egy osztályban.
1: Egy padba ültetek. Igen. Már akkor látszott rajta, hogy szereti az irodalmat, a költészetet?
0: Bizony. Olyan jó feje volt a Jóskának, hogy amíg én a leckém, otthon tanultam, egy fél nap kellett még valami a fejembe menjen. Ő az első olvasás után rögtön tudta. Itt mondtam beszédet annak idején, amikor ez fölkerült. Úgy kezdtem, mint a nóta, hogy valaki hiányzik ebből az utcából, de valóban nagyon hiányzik.
1: Bent lakott itt ebben az udvarban?
0: Itt bent lakott a második emeleten.
1: Menjünk már be akkor az udvarba, nézzük meg.
0: Igen, itt lakott a második emeleten, nem tudom mennyi lakbért fizetett itt, de akkor már ő dolgozott az építőiparban, mint szobafestő, mászoló, úgyhogy ki tudta fizetni. De szegény volt mindig, mindig szegény. Van itt ebben az antológiában, ezt nekem dedikálta barátomnak, Botos Zoltánnak szeretettel Szepesi József. 1981. május 5. Akkor jelent meg ez a Fekete Korál című antológia.
1: Akkor ezt nagybecsbe tartod.
0: Ez nagybecsbe tartom, igen. Hát itt van a kézírás, nézd meg, hogy milyen szépen írt. Gyöngybetűi voltak. Szepesi József, költő. Vándorbotom királyi pálca. Utiruhám királyi köntös, ezüstportból csillogó út, amelyen járok, bár göröngyös. Nem trónolok cifraszéken, s nincsen úri palotám, mennykupolás, ám népem gazdag, reménykaraván. Otthonom a földkerekség, országom a végtelen, király vagyok, nomád fenség. Kardom tőles, címerem neked hódol a mindenség. Tarsolyomban hordozok erdőt, hegyet, napot, felhőt, ét és hajnalcsillagot. Én vagyok a minden áldott, bennem érnek a jövő titkait termelő álmok és az alkotó erő. Szepesi József apám. Beteg ember volt, így beszélik, és ráadásul oly szegény, hogy nála sóherebbe földön nem volt azóta sem, csak én. Amin van, tőle örököltem, s csak az van, amit rám hagyott, fájó beteg szív, gyenge sóhaj, átok, csalódás, bánatok. Túladnék már e hagyományon, eladnék mindent lélekáron, s vennék egy új derűs szívet. Talán már túl-e rossz világon, nem kéri lelke tőlem számon, szegénytől, hűtlenségemet.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a Nemzetiségek zenéje című 30 perces adását hallgatják. Az eheti műsor szerkesztője Balatinac Renáta. Mai zenei utazásunkon a horvát könnyű zene történetének egyik legmeghatározóbb, igazi legendának számító és korszakos formációjának világába kalauzoljuk Önöket. Adásunk főszereplője az adriai kikötővárosból, Splitből származó Magazin együttes lesz. Ez a formáció 1979-ben alakult meg, kezdetben még Dalmatinsky Magazin néven, és az elmúlt több mint 4 évtizedben nem csak Horvátország, de az egész egykori Jugoszlávia egyik legsikeresebb popcsapatává nőtte ki magát. Zenéjük igazi titka abban rejlik, hogy a fülbemászó, dallamos popritmusokat mesterien ötvözik a hagyományos dalmát népzenei motívumokkal, az adriai életérzéssel és azzal a hamisíthatatlan spliti melankóliával, amit a helyiek csak dispetnek neveznek. A zenekar története azonban nem csak a slágerekről szól, hanem a zseniális és karizmatikus énekesnők történelme is. Az évtizedek során a frontvonalban igazi divák váltották egymást, akik mind-mind saját egyéniségüket és egyedi hangszínüket tették hozzá a Magazin örökségéhez, miközben a háttérben az alapító zeneszerző Toncsi Hulgyics biztosította a zenei folytonosságot. A mai délutáni 30 percben végigkövetjük ezt a páratlan karriert a legfontosabb korszakokon és énekesnőváltásokon keresztül. Kezdjük a sort az első és sokak szerint a legikonikusabb énekesnővel, Liljana Nikolovskával. Az ő tiszta, mélyen érzelmes hangjával berobbanva vált a zenekar az 1980-as években Jugoszlávia első számú kedvencévé. Az ő közös aranykorukból érkezik most az 1983-as év óriási, mindent elsöprő slágere, amely több százezer példányban kelt el. Hallgassuk meg a fülbemászó és örökzöld Kokoló című dalt.

A Kokoló elképesztő sikere után a magazin együttes előtt megnyíltak a legfontosabb jugoszláv fesztiválok kapui, a Spliti Fesztiváltól egészen a zágrábi Eurofestig. Ljiljana Nikolovská nem csupán egy énekesnő volt a sok közül. Az ő drámai, mégis hihetetlenül tiszta interpretációja, valamint Toncsi Huljics és felesége Vjekoszláva Huljics szövegírói zsenialitása olyan popballadákat szült, amelyek átlépték a generációs határokat. Az 1985-ös év egy újabb hatalmas mérföldkövet hozott a zenekar életében. Ekkor jelent meg a Pisimi című nagylemezük, amely szinte napok alatt platina lemezé vált, és megduplázta a korábbi eladási számaikat. A lemez címadó dala egy vágyakozó, szerelmes, mégis melankolikus üzenet, amely tökéletesen mintázza az akkori jugoszláv popzene legfényesebb korszakát. Ljiljana ezzel a dallal végleg beírta magát a régió zenei panteonjába. A közönség pedig újongva fogadta a dal minden egyes sorát. Következzen a Pisimi, vagyis az Ír nekem.

Az 1980-as évek végén, a sikerek abszolút csúcsán Liljana Nikolovska úgy döntött, hogy elhagyja a zenekart, és az Egyesült Államokba költözik. A magazin ekkor került először abba a helyzetbe, hogy pótolnia kellett a pótolhatatlannak hit fronténekesnőt. Tonci Huljics azonban nem esett kétségbe, és megmerte lépni az első nagy énekesnőváltást. A választása egy fiatal, rendkívül energikus, szőke spliti lányra, Daniela Martinovicsra esett. Daniela érkezésével a zenekar arculata és zenei világa is gyökeresen megváltozott. A mély, drámai tónusokat felváltotta egy sokkal pörgősebb, vidámabb, modernebb, és energikusabb pophangzás. Bár a délszláv háború kitörése miatt a zenekar nehéz időszakot élt meg, Daniela optimizmusa és kirobbanó színpadi jelenléte átvitte a magazint a nehézségeken. Az ő korszakuk egyik legelső, hatalmas sikere azonban még a Liljanával rögzített utolsó nagy lemez címadó dala volt, amelyet Daniela a koncerteken saját képére formált. Ez a dal az elválásról, az állandó turnézásról, az útonlétről és a homebágyról szól, ami az 1990-es évek viharaiban egészen új, mélyebb értelmet nyert a hallgatók számára. Következzen a generációk himnuszává vált Put Putujem, azaz az utazom.

A Daniela Martinovics nevével fémjelzett éra abszolút nemzetközi csúcspontja 1995-ben jött el. A függetlenné vált Horvátország ekkor már önálló entitásként küldhetett előadókat az Eurovíziós Dalfesztiválra. És a hazai nemzeti döntőt, a Dora Fesztivált, a Magazin együttes nyerte meg. Tonci Hulyics azonban egy zenei zseni, aki tudta, hogy a nemzetközi porondra valami egészen különleges produkció kell. Így született meg az az ötlet, hogy a könnyed popzenét és Daniela popvokáljait ötvözzék a klasszikus komoly zenével. Ehhez vendégművészként meghívták a neves horvát operaénekesnőt, Lidia Horváth Dunykót. A popzenei lüktetés és az operai magasságok drámai, szinte rituális fúziója Dublinban az egész európai közönséget és a szakmai zsűrit is lenyűgözte. A Magazin az előkelő és történelmi 6. helyet szerezte meg Horvátországnak. Hallgassuk meg most ezt a monumentális szerzeményt, a magával ragadó és fájdalmasan gyönyörű nosztalgiát.

1996-ban újabb hatalmas fordulat következett a magazin életében. Daniela Martinovic elérkezettnek látta az időt, hogy szóló karrierbe kezdjen. A zenekarnak ismét új arc után kellett néznie, és Tonci Huljics ekkor hozta meg a formáció történetének talán legmerészebb, de legjobban bevált döntéseit. Kiválasztott egy mindössze 19 éves, teljesen ismeretlen spliti balerinát, Jelena Rozgát. Rozga érkezésével a magazin egy újabb, több mint 10 évig tartó elképesztő aranykorba lépett. Jelena törékeny alkata mögött egy igazi énekvulkán lakozott. Ez az időszak a még modernebb hangzásról, a fülbemászó, pörgős refrénekről és a hatalmas, teltházas stadionkoncertekről szólt az egész ex-jugoszláv régióban. Rozga lett a modern Horvátország egyik legnagyobb popikonja. Ebből a hihetetlenül sikeres és pörgős korszakból hallgassuk meg ezt az 1998-as Da Cityja című albumon megjelent hatalmas közönségkedvencet, a Ginem című dalt.

Jelena Rozga 2006-os kiválása és szóló karrierjének elindulása után a zenekar bebizonyította, hogy elnyűhetetlen és túlél minden változást. Egy rövidebb, kísérletezőbb átmeneti időszak után 2010-ben érkezett a csapathoz Andreasus Nyára. Andreasus Nyára neve egyet jelent a magazin történetének leghosszabb és legstabilabb érájával. Andrea hihetetlen hűséggel egészen 2024-ig, azaz 14 éven keresztül volt a zenekar állandó hangja és arca. Az ő tiszta énekhangja, közvetlen személyisége és fáradhatatlan színpadi energiája új generációkkal ismertette és szerettette meg a magazin klasszikus örökségét, miközben a zenekar hangzása felvette a 2010-es évek modern elektronikus popzenéjének ritmusát. Hallgassuk meg az ő 14 éves regnálásuk egyik legnépszerűbb, legtöbbet játszott klub és rádiós slágerét, a dinamikus Kémiát.

Gyorsan eltelt ez a 30 perc, a Nemzetiségek zenéje mai adásának végéhez közeledünk. A mai adásban a horvát popzene abszolút ikonja, a Splitti Magazin együttes és az őket nagyjátevő, egymást váltó, zseniális énekesnők történetét követtük végig. Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket! A mai adás szerkesztője és műsorvezetője Balatinács Renáta volt. Tartsanak velünk a jövő héten is, amikor újabb nemzetiségi zenei kincseket hozunk el önöknek a délutáni pihenéshez. Búcsúzóul pedig nézzünk a jelenbe. 2024 után a zenekar nemrég mutatta be történetének legújabb frontleányát, a fantasztikus torkú Lorena Buchant. A mai adást a formáció legfrissebb, alig néhány napos szenzációjával zárjuk. Ez a dal a Slucsajna a Beatle című vadonatúj tévésorozat főcímdala, amelyel Tonchi Huljich zeneszerző tudatosan visszatért a Magazin 80-as évekbeli klasszikus hangszereléséhez és dobritmusaihoz. Hallgassuk meg a debütáló remek művet. Köszönjük a figyelmet, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Jöjjön a Lagaosi Zatrizsivata!

Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató ZRT 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.